Radio Mozambique. Irikumupa, mavereketer onjimi uchindao. Radio Mozambique. Irikumupa, mavereketer onjimi uchindao.